meg idvesz, idvesz pri nas. Tízeke szniáves, ponyákoga tisztino, novinegi idvesz, idvesz.